dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az Aszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Takarékos vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Drágul a budapesti taxizás. Hamis euróval fizetett a díler, a mikrofonnál Gál Ildikó. A pikkasztó melegben takarékos vízhasználatra kérik a fogyasztókat. A vízművek a rendkívüli hőség miatt azt javasolja, hogy a lakosság spóroljon, mellőzze vagy ütemezze át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. Emellett felhívták a figyelmet az öntözés mértékének és gyakoriságának csökkentésére. Kritikus lehet a halgazdálkodás a Velencei tónál a következő egy hétben. A Magyarországos Horgász Szövetség szerint a vízminőség bár megfelelő, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége helyi halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hideg front zárja majd le a hőséget. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádióknak Bagyó Sándor, a Vízi Mentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk.
1: Zsebbenyúlós lesz a taxizás szombattól a fővárosban. Akkor lép hatályba az új tarifákról szóló módosítás. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. A szabályozás szerint bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Ferihegyi légi kikötőbe vagy onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. Hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy Vác közeli településen pszichoaktív kábítószert, Kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 ezer forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, bízom benne, hogy tudtak aludni. Külön gratuláció annak, akinek sikerült, nincs más választásunk, törni, hiszen ez még mindig csak a kezdet. És reméljük, hogy aztán hamar eljön a csúcspontja ennek a kánikulának, és akkor onnan meg majd szépen beesik megint a hőmérséklet. Bízzunk a legjobbakban, jó? Na, utakon kéretik vigyázni, aki teheti, élvezze a szabadságát, én pedig majd hozom a történeteket, úgyis, mint Axl Rose dürohamát, Bruce Springsteen feltámadását, vagy éppen Elvis Presley első koncertjét, meg egyéb gyalánságokat, jó? Ja, na meg a zenéket. Jön a Stone Temple Pilots, az Edda, a Queen, vagy éppen a Creedence. Jó reggelt!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok továbbra is. Sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Máriási utcánál forgalmi rendváltozás, a Budafoki úton kifelé, és egyirányosítás is a Budafoki úton, mint ahogy egyirányosítás a Nagykörösi úton, és az első kerületben az Attila úton, meg sávzárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: kezem.
1: Fél hét és annak környékét ilyen korán azért még ne zaklassuk a Juditokat, hát ha alszanak, de a nap folyamán feltétlenül köszöntsük őket, mint ahogy a Xéniákat is. Most hírek, információk, aztán pedig majd rockkrónikák, és persze zene. Aerosmith, Quiet Riot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az aszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. Mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

SZ9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na szóval kérem, tisztelettel 1954-ben Elvis Presley ezen a napon lépett fel először hivatalos, fizetős koncerten a Memphis-i Overton Parkban Slim Whitman előzenekaraként. A közönség, mondani se kell, főleg a gyengébbik nem képviselői hisztérikus reakciója már akkor előrevetítette a király felemelkedését. Aztán a The Beatles 1968-ban e napon mindössze 7 hónap működés után bezárta a londoni Apple Boutique nevű ruhaboltját. Paul McCartney ötletére bejelentették, hogy a zárás előtt a teljes készlet itt ingyen elviheti a nagy közönség. Hatalmas, kaotikus tömeg rohanta meg az üzletet, és órák alatt csontvázig fosztották a boltot, míg a rendőrségnek is közbe kellett lépnie. 2002-ben pedig e napon támadott föl Bruce Springsteen, megjelent a The Rising 12. stúdióalbuma. A lemezt abszolút a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utóhatásai ihlették, és hatalmas kritikai, illetve közönség sikert aratott. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok továbbra is. Sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Máriási utcánál forgalmi rendváltozás, a Budafoki úton kifelé, és egyirányosítás is a Budafoki úton, mint ahogy egyirányosítás a Nagykörösi úton, és az első kerületben az Attila úton, meg sávzárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Takarékos vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Drágul a budapesti taxizás. Hamis euróval fizetett a díler. A mikrofonnál Gál Ildikó. A pikkasztó melegben takarékos vízhasználatra kérik a fogyasztókat. A vízművek a rendkívüli hőség miatt azt javasolja, hogy a lakosság spóroljon, mellőzze vagy ütemezze át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. Emellett felhívták a figyelmet az öntözés mértékének és gyakoriságának csökkentésére. Kritikus lehet a hallgazdálkodás a Velencei tónál a következő egy hétben. A Magyarországos Horgász Szövetség szerint a vízminőség bár megfelelő, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége helyi halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hideg front zárja majd le a hőséget. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízi mentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni azt, hogy mire vállalkozunk.
1: Zsebbenyúlós lesz a taxizás szombattól a fővárosban. Akkor lép hatályba az új tarifákról szóló módosítás. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. A szabályozás szerint bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Ferihegyi légi kikötőbe vagy onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. Hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy Vác közeli településen pszichoaktív kábítószert, kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 000 forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

1991, és Ipeg július 30, mint ma. Axl Rose limuzinos hisztie, egy elég bizarr sztori, mint ahogy általában minden, ami hozzá kapcsolódik. Az éppen monumentális Use Your Illusion turné közepén jártak, kedd este Los Angeles melletti Inglewood híres arénájában, a Great Western Forumon adták a teltházas koncertjüket. Az arénához közeledve egy olyan kereszteződéshez ért a limó, ahol szabálytalan volt a balra kanyarodás. A sofőr mégis befordult, a szóvivő szerint azért, mert valaki a rendezők közül korábban erre utasította őket. Azonban egy résen lévő Inglewoodi közlekedési rendőr nem vette figyelembe, félrehúzta őket, és megkezdte a szabálysértési bírság kiállítását. Amikor Axl látta, hogy mi történik, kiszállt a kocsiból, és személyesen próbálta meggyőzni a rendőrt, hogy miután azonban a biztonsági éberőre hajthatatlan maradt, Axl Rose szokásához híven tűrohamot kapott, és beviharzott az arénába. A színfalak mögött Kerek Perec kijelentette a menedzsmentnek, ha a rendőrség nem vonja vissza azonnal a bírságot, ő aznap este nem lép színpadra. A zenekar akkori menedzsere Doug Goldstein, valamint az aréna igazgatónője Claire Rotten azonnal a helyszíni rendőri parancsnokhoz Tom Hoffman hadnagyhoz sietett. A rendőrségnek rendkívül nyomós oka volt arra, hogy komolyan vegye a fenyegetést. Alig 4 héttel korábban, július 2-án történt a St. Louis-i incidens, ott Axl egy fotózó rajongó miatt dühösen levonult a színpadról, szóval volt tétje a dolognak, és akkor ott ugye lázadás tört ki. A megegyezés, a parancsnokság mérlegelte a helyzetet, egy egyszerű közúti szabálysértés nem ért meg egy tömeges utcai zavargást, úgyhogy Hoffman hadnagy végül átvette a cetlit a járőrtől, és érvénytelenítette azt. Hát így van ez, kérem tisztelettel, a rockstárok világában. 103.9 Rock FM, na ennek megfelelően mindenki vigyázzon az utakon.

0: Rock FM.
1: 7:30, teszem hozzá, boldog születésnapot, kedves maiak, már is mindjárt nézzük, hogy ki az, akivel el lehet dicsekedni. Jó? És persze hírek után majd zenélünk. Jön az Easy Top.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Életbe lép a vörös kód, rendkívüli riadókészültség az asszály miatt. Roham indult az albérletekért. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, ismét életbe lép a vörös kód mától. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Hozzátette, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas kánikula miatt. Rendkívüli riadókészültség van érvényben az aszály miatt. Ezt Gajdos László miniszter rendelte el, az ország háromnegyedében ugyanis súlyos a vízhiány. Az intézkedés miatt a vízügyi ágazat az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A budapesti szolgáltatók és intézmények felkészültek a hőségre, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére. A fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja az ivóvízellátást, így vízkorlátozást nem kell elrendelni. A szükségkutak kihelyezése megkezdődött. A budapesti közművek locsolja a villamos síneket, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át. Létrejött a gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Ez nem egyedi ügyeket fog figyelni, hanem a rendszer hibáit keresi, jelentette ki Diószegi Judit, a testület elnöke. Hangsúlyozta, 21 ezer a szakellátásban élő gyerekvédelmében mindent át kell világítaniuk, megvizsgálják a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve a panaszok bejelentésének mikéntjét. Megkezdődött a roham az albérletekért. Miután kihirdették az egyetemek a felvételi ponthatárokat, sokan keresnek kiadó lakást országszerte. A NAV arra figyelmeztet, a bérlőknek a kivett ingatlanról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havilag bér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot, valamint a bérleti díj megnevezést. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hűvösset, boldog születésnapot, kedves maiak! Gary Sharon, ugye? 1961-ben született e napon. Az Xtreme zenekar energikus énekese, egy zseniális torkú énekes, aki egyszerre alkotta meg a 90-es évek egyik, hát elég meghatározó akusztikus balladáját, az Xtreme élén, és kapta meg a rockvilág egyik legnehezebb feladatát, amikor megpróbált beállni vagy ülni Sammy Hagar helyére a Van Halenben. 85-ben alapították ugye az Xtreme-et Nuno Bettencourt-tal, és hát nem hiányolták a funky elemeket, a hard rockot, és mindezt megpróbálták elegyíteni. A sors fintora, hogy miközben egy energikus, zúzós rockbandáról volt szó,

világon a legjobban érti és képviseli Freddy örökségét, az bizony Gary Sharon. No, hát így kérem tisztelettel, kedves ma születettek. 103.9 Rock FM. Na, akkor zenéljünk.

0: misunderstood.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok továbbra is. Sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Máriási utcánál forgalmi rendváltozás, a Budafoki úton kifelé, és egyirányosítás is a Budafoki úton, mint ahogy egyirányosítás a Nagykörösi úton, és az első kerületben az Attila úton, meg sávzárás a Krisztina körúton.
2: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Csökken a tűzifa áfája, fokozódik a kánikula, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az aszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és persze boldog névnapot, kedves Juditok és Xéniák. Utakon vigyázzunk, én hozom a történeteket, no meg a zenéket. Majd mindjárt Bikini, Survivor, ez meg már itt egy kis AC/DC.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és hűvöset. Hát bizonytalanok a források, de nagyobb eséllyel teszik július 30-ára a dátumot, mint július 29-ére, amikor is 1966-ban a Cream legelső koncertjét adta. 2006-ban került elő egyébként egy aukción Jack Bruce ex-feleségének hagyatéka és a zenekar legelső hivatalos fellépési ütemterve és gázsi füzete, és ott egyébként feketén-fehéren július 30-át szombatot jelölte meg a Twisted Wheel fellépés napjaként, mert hogy előtte Londonban próbálgattak. És igen, Ginger Baker, a Cream zseniális dobosa később megerősítette, hogy a manchesteri koncertjük pontosan azon a napon volt, amikor az angol válogatott megnyerte a foci VB-t Nyugat-Németország, ismertebb nevén az NSK ellen, ez a történelmi döntő pedig 66. július 30-án délután zajlott. Baker kiemelte, hogy megnézte a meccset a tévében, aztán elindult a klubba zenélni. Na, és hogy miért volt ez akkor egy dolog? Erről is majd nem sokára. Jó, 103.9 Rock FM, addig is zenélünk.

0: Rock FM.
1: 8:30, és jönnek is a hírek, aztán, ahogy ígértem, folytatjuk majd a Cream históriáját, hiszen nagy nap volt ez 1966. július 30-án. És persze zenélünk, a hírek után majd jön a Rainbow.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Takarékos vízhasználatot várnak, változik a taxi tarifa, hamis euróval fizetett a díler, a mikrofonnál Gál Ildikó. A tikkasztó melegben takarékos vízhasználatra kérik a fogyasztókat. A vízművek a rendkívüli hőség miatt azt javasolja, hogy a lakosság spóroljon, mellőzze vagy ütemezze át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. Emellett felhívták a figyelmet az öntözés mértékének és gyakoriságának csökkentésére. Kritikus lehet a hallgazdálkodás a Velencei tónál a következő egy hétben. A Magyarországos Horgász Szövetség szerint a vízminőség bár megfelelő, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége helyi halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hideg front zárja majd le a hőséget. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízi Mentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk.
2: Zsebbenyúlós lesz a taxizás szombattól a fővárosban. Akkor lép hatályba az új tarifákról szóló módosítás. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. A szabályozás szerint bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Ferihegyi légi kikötőbe vagy onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. Hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy Vác közeli településen pszichoaktív kábítószert, kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 000 forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. Mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM. Szóval 1966 a Cream első hivatalos fellépése, melynek mind a hangulata és a jelentősége is történelmi. A koncertet az utolsó pillanatban szinte bejelentés nélkül adták hozzá a klub aznapi programjához. Így a közönségnek igazából fogalma sem volt, hogy ki a fene az a The Cream, mert hogy így írták ki először. Eric Clapton, Jack Bruce és Ginger Baker már külön-külön is sztárok voltak a szakma krémének.

jöttek. Én elmentem a legközelebbi kocsmába, gondoltam, adok nekik egy órát, és visszaugrok, hogy megnézzem, hogyan szólnak. Egy óra múlva visszamentem, és az összes erősítő még mindig az autóban volt. Ginger azt mondta, hol a francba voltál? Minden készen áll. Megkérdeztem tőle, miről beszélsz? Azt mondtam, hogy nem voltam sokáig, csak ittam egyet. De te vagy az átkozott Roadie, mondta Ginger Baker. Neked kellene összeállítanod a cuccainkat. Mondtam neki, hogy fogalmam sincs, hogyan kell csinálni. Úgyhogy el is köszöntem. Hát voltak kalandok ott a hőskorban, kérem tisztelettel. 103.9 Rock FM, na minden esetre zenéljünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok továbbra is. Sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Máriási utcánál forgalmi rendváltozás, a Budafoki úton kifelé, és egyirányosítás is a Budafoki úton, mint ahogy egyirányosítás a Nagykörösi úton, és az első kerületben az Attila úton, meg sávzárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Érvényben a vörös kód. Rendkívüli riadókészültség az asszály miatt. Megindult az albérleti roham. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, ismét életbe lép a vörös kód mától. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Hozzátette, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas kánikula miatt. Rendkívüli riadókészültség van érvényben az aszály miatt. Ezt Gajdos László miniszter rendelte el, az ország háromnegyedében ugyanis súlyos a vízhiány. Az intézkedés miatt a vízügyi ágazat az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A budapesti szolgáltatók és intézmények felkészültek a hőségre, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére. A fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja az ivóvízellátást, így vízkorlátozást nem kell elrendelni. A szükségkutak kihelyezése megkezdődött. A budapesti közművek locsolja a villamos síneket, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át. Létrejött a gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Ez nem egyedi ügyeket fog figyelni, hanem a rendszer hibáit keresi, jelentette ki Diószegi Judit, a testület elnöke. Hangsúlyozta, 21 ezer a szakellátásban élő gyerekvédelmében mindent át kell világítaniuk, megvizsgálják a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve a panaszok bejelentésének mikéntjét. Megkezdődött a roham az albérletekért. Miután kihirdették az egyetemek, a felvételi ponthatárokat, sokan keresnek kiadó lakást országszerte. A NAV arra figyelmeztet, a bérlőknek a kivett ingatlanról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havilag bér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot, valamint a bérleti díj megnevezést. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen csapadékmentesítőnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
5: Itt is vagyok, remélem, hogy senkinek nem túlságosan nyűgös a mai nap. Ne feledjük el, főnök urak, főleg, ha Judit és Xenia hölgyek dolgoznak nekünk, illendő a csokor, virág vagy kicsi csoki, de amúgy is. No, a meleget viseljük nemesen, az utakon vigyázzunk, én meghozom a zenéket. Majd jön Bowie és Mick Jagger zseniális duettje, Meredith Brooks, Whitesnake, kezdésnek meg majd Red Hot Chili Peppers is, előtte viszont még itt a Europe.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, ránk tör a hőség, lezuhant egy ipari alpinista, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Duna medrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az Aszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak vagy a Ponyvaregény. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát gőzerővel közeleg a július vége, hiszen 30-a van. Szombat, vasárnap, az már augusztus 1-e, de mi a legjobb rockzenékkel töltjük a július végét is, úgyhogy én mindenkinek javasolnám, hogyha esetleg elhagyja Budapestet, akkor www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Hát ugye napvédelemről akkor is gondoskodni kell ilyen tájt, amikor felhős az ég, ha kocsival megyünk valahova és leállítjuk senkit és semmit nem hagyunk benne, illetve sok-sok vizet iszunk, és hallgatjuk Alanis Morissette-t, mégpedig ő 15 év után 2025 nyarán visszatért Magyarországra, július 21-én adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, jött volna ő előbb is, csak hát közbeszólt az élet, volt a pörgés, meg ugye a Covid, úgyhogy most eljutott hozzánk, hál' Istennek, és a koncert középpontjában a legendás 30 éves Jagged Little Pill című albuma állt, és erről az Ironicot a magyar rokonaival adta elő. Itt az eredeti megy, de az is ugyanolyan jó. Alanis Morissette, Ironic.

103.9 Rock FM, az Alice in Chains folytatja, és mégpedig egyik legikonikusabb dalukkal, ez a Damn Bones. Hát ez minden idők egyik legismertebb dala, és egyben a grunge korszak egyik legsúlyosabb rock himnusza. 1992-ben jelent meg a legendás Dirt című albumon, amelyet sokan minden idők egyik legjobb rock és metal lemezének tartanak. A dalt a gitáros Jerry Cantrell írta, aki szerint a szöveg egyetlen dolog körül forog, a halandóság. Cantrell fiatalon több családtagját is elveszítette, emiatt hosszú ideig kifejezetten rettegett a haláltól. A Damn Bones azonban nem egy depresszív dal, inkább azt üzeni, hogy mivel egyszer mindannyian csak egy kupac csont leszünk, érdemes minél teljesebben élni, nem pedig a félelmeinknek engedni. Zeneileg is különleges, jól megoldották, hogy a dal végig feszültnek és kiszámíthatatlannak hat, és a videóklip is tele van szimbolikus képekkel, a zenekar egy hatalmas földgödörben játszik, miközben születés, pusztulást és az élet körforgását idéző jelenetek váltják egymást. A klip akkora hatást gyakorolt, hogy még a Beavis and Butthead egyik epizódjában is szerepelt, ahol Butthead egyszerűen csak annyit mond, ez a legkirályabb videó, amit valaha láttam. Alice in Chains, Dumbo.

103.9 Rock FM, na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Ez a U2 és a With or Without You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rockefella, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hamar eltelik a július is, mert hogy itt vagyunk már, majdnem a legvégén, az utolsó előtti napján, július 30-án, és aztán hétvégén 1-e és 2-a augusztus, csak úgy szóló. De egyébként nincs mitől félnünk, hát hiszen ez még a nyár legjobb időszaka. Ha esetleg nem süt a nap, még akkor is kell gondoskodni a napvédelemről, és sok vizet kell inni. Ha pedig autóval megyünk valahová, semmit és senkit nem szabad benne hagyni. Hova tovább? www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, ha esetleg elmentünk nyaralni. És online streamen lehet hallgatni innentől a Scorpions dalát is, akik ugye voltak idén nálunk Magyarországon, mégpedig június 20-án az MVM Domban, de hát azért, mert ők tavaly lettek 60 évesek, és ezt elkezdték ünnepelni, és hát ennek apropóján, ugye egyébként is minden második évben jönnek hozzánk, tehát akkor ezt megfejelve idén is voltak, és reméljük, hogy 2028-ban is itt lesznek. Scorpions, Send Me an Angel.

103.9 FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five. Na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. Akkor is egy igazi Mötley Crüe klasszikus érkezik, ez a Whiteside.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Poison és Unskinny Bob. Hát mondjuk, hogyha ezt úgy értelmezni szeretnénk, akkor nem lenne értelme. Hát kevés rockslágernek van annyira furcsa címe, mint ennek a dalnak, és a legjobb az egészben, hogy a zenekar szerint ennek tényleg nincsen semmilyen jelentése. A gitáros CC DeVille eredetileg csak egy ideiglenes kifejezés dúdolt egy demo felvétele közben, amíg meg nem született a végleges szöveg. Az Unskinny Bob egyszerűen jól illett a dallamhoz, ezért munkacímként rajta maradt a felvételen, és amikor a producer Bruce Fairbairn meghallotta, azt mondta, fogalmam sincs mit jelent, de tökéletes. A zenekar végül úgy döntött, hogy marad is ez a cím, és jó döntés volt. A dal 1991 egyik legnagyobb rockslágere lett, az amerikai Billboard listán egészen a harmadik helyig jutott, Kanadában pedig az első helyet is megszerezte. Az Unskinny Bob a Flesh and Blood album nyitó kislemezeként újabb bizonyítéka volt annak, hogy a Poison a glam metal korszak egyik legnépszerűbb zenekara. Hát bizony!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Na, hát akkor annyit tudnék mondani, hogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt, mert hogy már csütörtök délután van, és mindenki gondoskodjon a napvédelemről, még ha felhős is az ég, illetve igyon sok vizet, ha kocsival megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, és online streamen is hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert hogy www.rockradio.hu, ha elhagytuk Budapestet, akkor mi ott vagyunk, és ott van a Deep Purple is, akik ugye 1968-ban alakultak, és 2026-ban még mindig arénákat töltenek meg világszerte. Ezt onnan tudjuk, hogy október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában koncerteznek itt Magyarországon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg igaz, tele leszünk. A Deep Purple egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és még ráadásul a Rock and Roll Hall of Fame-ben is ott vannak, és ha már így esett, hogy róluk beszéltem ennyit, akkor hallgassuk meg egyik legnagyobb slágerüket, ez a Black Knight.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Budapest és Solymár között a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 20 99 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is a White Snake csapahúrok közé ez a Here I Go Again.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a kitkat. Kürtős kalács made with kitkat. Harapj rá az új crunchy kürtős kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, de már csütörtökön délután, ami azt jelenti, hogy egy óra is elmúlt, mindenkinek kellene csütörtök délutánt kívánok. Július utolsó előtti napját tapossuk, úgyhogy még kihasználjuk itt, ami a nyárból hátra van. Hát ez hülyeség, hát még itt van előttünk az egész nyár szinte. Na jó, nem az egész, de egy egész augusztusi hónap mindenképpen, szombaton és vasárnap már augusztus, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, gondoskodunk a napvédelemről, még ha felhős is az ég, és sok-sok vizet iszunk, valamint a kocsival megyünk valahová, és ott hagyjuk valahol, akkor semmit és senkit nem hagyunk benne, és meghallgatjuk a Simple Man-t, a Lynyrd Skynyrd egyik legmeghatóbb dalát. Sok rajongó szerint nem csak a zenekar, hanem a rock történelem egyik legszebb életbölcsessége, ugyanis egy édesanyja tanácsairól szól, aki arra biztatja a fiát, hogy ne a pénzt vagy a hírnevet hajszolja, hanem maradjon becsületes, türelmes és ilyen egyszerű, tiszta szívű emberként. Nem is kell több, ez a Lynyrd Skynyrd és a Simple Man.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103 9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, illetve az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. +30 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen. És már itt is van a Metallica, akik bizony itt voltak június 11-13-án, és örökre itt maradnak. Bizony a szívünkben, ez a Nothing Else Matters.

103.9 Rock FM és Lenny Kravitz érkezik, aki így a 2024. július 31-én volt nálunk koncertezni. Hát az is egy örök élmény maradt, főleg mert hogy lejött a nézőközönség közé, és konkrétan 20 centire ment el tőlem, tehát volt, aki a nyakába ugrott, nyilván azoknak még nagyobb élmény lehetett. Na de lényeg az az, hogy az volt a Blue Electric Light Tour, aminek keretein belül 2025-ben még visszajött ide Európába, akkor nem jött el Magyarországra, viszont most Lenny Kravitz Live 2026 című turnéja keretein belül eljön hozzánk nem sokára, hát egészen konkrétan augusztus 2-án a Budapest Arénában fog fellépni, úgyhogy hát körülbelül egy 2 évvel azután, hogy itt járt nálunk, hát már mint úgy értem, hogy napra pontosan. Na, és akkor jön egy olyan sláger tőle, ami eredetileg a Guess Who-jé volt 1970-ben, viszont ő az Austin Powers 2 című film betétdalaként dolgozta fel 1999-ben, és egy jó Grammy-t is kapott érte. Szerintem ez jobb lett, mint az eredeti. Lenny Kravitz, American Woman.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtök, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, és hát nagyon-nagyon megy az idő. Egyrészt azért, mert már július 30-a van, aztán holnap 31-e, az lesz az utolsó napja, szombat, vasárnap pedig már augusztus 1-e és 2-a. Na de hát addig itt van egy rakás, nagyon, de nagyon jó rockzene, amit meg kell hallgatnunk. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, azért nyáron még hidratálunk, ugye? És hogyha felhős is az ég, gondoskodunk napvédelemről, na meg, ha valaki kocsival megy valahová, leállítja, akkor senkit és semmit nem hagy benne. És meghallgatja a tankcsapdát mindenki, ugye, áhítattal. Ugye 2026 egyik legfontosabb hazai rock híre, hogy új gitárossal folytatták a pályafutásukat, Vörös Attila csatlakozott a bandához, akit már be is mutattak egy teltházas Papp László Budapest Sportarena béli koncertjükön, az örökké tart koncerten március 28-án, és idén új stúdió albummal is jelentkeznek. Az új anyag különlegessége, hogy Sidlovics Gábor gitáros távozása óta az első kiadványuk, és több vendégzenésszel, valamint különböző gitárosokkal közösen dolgoztak rajta. Ez a tankcsapda és a fiúk ölébe lányok.

103.3 Rock FM, hát az ugye nem kérdés, hogy az 1969-ben alakult Thin Lizzy a rock történelem egyik legnagyobb hatású formációja. Ők olyan műfajok vegyítésével alakították ki teljesen egyéni stílusukat, mint a blues, a soul, a pszichedelikus rock, a tradicionális ír népzene, és természetesen a hard rock. Hát erre mondom én azt, hogy nem bízták a véletlenre. Hát bizony, mert hogy olyan bandákra voltak hatással, mint az Iron Maiden, a Def Leppard, a Metallica vagy az Anthrax. 1976-ban dobták piacra Jailbreak című áttörést meghozó és egyben legsikeresebb albumukat. A mindössze 36 perces mestermű első kislemezes dalának hosszas tanakodás után a Boys Are Back in Town című felvételt választották, ami a Whiskey in the Jar óta a legnagyobb sikerük lett a Szigetországban, és a banda történetében először és utoljára Amerikában is bejutottak a top 20-ba. A számot a kritikusok is az egekig méltatták megjelenésekor, utólag pedig számos összesítő listán szavazták meg minden idők egyik legfontosabb és legjobb dalának. 1989-ben még a Bon Jovi is feldolgozta. Ez a Thin Lizzy és a Boys Are Back in Town.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel július utolsó napján is, pénteken már nagyon, de nagyon hétvégi hangulatban. Addig is kívánok kellemes délutánt és estét, jó nyarat, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Def Leppard és a Love Bites.
1: Legend.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

3-9 Rock FM kánikulára várva és nem valakire várva, de ezt akkor még a Varga Miklós Band nem tudhatta. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok, aki csütörtökön úgy döntött, hogy vége a hétnek, nagyon jól döntött, mert már ma is a 35 fokot nyaldossuk a szószoros értelmében. Hát az időjárás az mindenféleképpen, ha valakinek ez nem elég, akkor tudom fokozni 37-38-ra, vasárnap pedig most már az előrejelzések szerint kereken 40 az a 38-39, amivel az elmúlt napok riogattak bennünket. Nincs még vége, egybefüggő a vasárnap utáni időszak is, 39 fokkal a hét közepéig, és utána is még 36-38 fok lesz. Szóval akkor vízpartra fel, kánikulára fel, nyaralásra, csobbanásra fel, Chris Rea-ra fel. Itt a Rock FM-en, a dal címe Auberge.

103.9 FM, az Útinform információi szerint új terelést építettek ki az M3-as autópályán 60 térségében. Az 50-es és az 53-as kilométerek között a Vásáros-Namény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladnak, míg a Budapest felé tartók a külső és a leálló sávot használhatják. A munkavégzés mögött kialakult torlódás visszahúzódott egészen Bagig, és jelenleg ott okoz 3 kilométeres fennakadást. Akik a 3-as főúton keresztül kerülnek, azok is torlódást tapasztalhatnak Aszód belterületén. Mellékutakon keresztül Tura irányába délfelé lehet kerülni. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maglód térségében a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, itt több kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten forgalmi akadály van a Kapi utca Törökvész út körforgalomnál, korlátozás van a 3. kerületben a Mátyáshegyi úton, lezárás a 6. kerületben az Izabella utcában, sávlezárás a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, oké, akkor beszéljünk a keleti éjről. Úgy alakul a keleti éj Magyarországon, hogy kezdetben 21-22 fok lesz ez a reggeli hajnali indulás, és utána 24-25-26 fok. Meddig? Augusztus 5-éig vagy 6-áig. Hát, aki nyitott ablaknál alszik, most már nem mondhatja azt, hogy kellemes, hűvösebb levegő jön be, főleg, ha valaki olyan aszfaltos, köves részen lakik, hogy okádja ki magából éjszaka az összes meleget, az összes aszfalt és az összes kő, amit napközben elnyelt. A Rock FM hőmérője szerint jelenleg 35 fok van Budapesten és környékén. Alice in Chains a zenei folytatás, a dal című Budapest.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, Miki Thomas és a Starship, és a 80-as évek legvége, 1989-ben azt énekli Miki Thomas, és játszik mögötte a Starship, hogy It's Not Enough, tényleg soha nem elég a Starshipból, hiszen a 60-as évek végén még Jefferson Airplane néven karcoltak, aztán a 70-es években Jefferson Starship, és csak 1984-ben változtatták meg a nevet, csak Starshipra, onnantól kezdve pedig többek között három amerikai listavezető, a We Built This City, a Sarah és a Nothing's Gonna Stop Us Now. Egyébként a csapat női tagja Grace Leak, aki aztán később a 90-es években már nem tartozott a csapathoz, ma is köztünk van, össze kéne számolnom, hogy 80 hány éves, gyors fejszámolással 84, mert hogy 44 volt 1986-87 fordulóján, amikor a Nothing's Gonna Stop Us Now vezette az amerikai slágerlistát. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, az útinformaszt írja, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Bicske között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Budapesten ideiglenes lezárások és forgalmi akadályok vannak néhány helyen, a Tárcsás utcában lezárás van Soroksáron, forgalmi akadály a Kapi utca Törökvész út körforgalomnál, és időszakos korlátozás a 3. kerületben a Mátyáshegyi úton. És még lezárás van a 6. kerületben az Izabella utcában, sávlezárás a 14. kerületben a Nagy Lajos király útján, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Blue Oyster Cult és a 70-es évek egyik legnagyobb durranása ez a dal. Persze saját idejében nem biztos, hogy olyan jól értékelték, mint évtizedekkel később, pláne hogyha egy filmben csak mellékzöngeként elhangzanak bizonyos zenék, például a Rémálom az elmúlt szában című filmben, hogyha ezt hallgatták, mint klasszikus rockot a 70-es évekből, akkor már akkor felértékelődik a szerepe a film mellékzöngéjeként, és évtizedekkel később is lehet, hogy mindenki erre emlékszik. In Excess a zenei folytatás most a csütörtöki rock délutánban. Még mindig a Kick albumnál tartunk, a 80-as évek végéről. Minden idők legnagyobb albuma. És róla ez a dal, Never Tear Us Apart. Don't.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 6. kerületben az Izabella utcában, sávlezárás van a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Van egy buszsávlezárás a Tököli úton ma is, és aztán holnap is. Félpályás lezárás van a 23. kerületben a Szent László úton, és további félpályás lezárás jelzőlámpás

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a klasszikus rock örök, és ez nem csak a 70-es években létezett, de ha egy évtizeddel szeretnénk azonosítani, akkor az biztosan a 70-es évek. És többek között a Rainbow slágere is, a Since You've Been Gone, és még megszámlálhatatlan nagyság. Azon gondolkodom hetek óta, hogyha a 80-as évek különkiadása, nyári különkiadása 80-as évekből véget ér, akkor jön a 70-es évek klasszikus rockja. Ebből sem elég csak egy hétvége, hiszen annyira gazdag a kínálat, hogy legalább két hétvégére elegendő muníciót szolgáltat. Szóval ez mind-mind augusztusban megtörténhet, mert hogy a Rocklexikon 80-as különkiadásából már csak az 1988-as és a 89-es évszám van hátra, nevezetesen egy héttel ezelőtt hétvégén az 1987 is lement már. Na de soha nincs vége semminek, a különkiadásoknak és a Best of műsoroknak meg főleg nem. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Baleset történt Budapesten a Szépföldi úton lefelé, ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól, és még lezárás Soroksáron a Tárcsás utcában, forgalmi akadály a Kapi utca Törökvész út körforgalomnál, illetve korlátozás van a 3. kerületben a Mátyáshegyi úton. Lezárás van a 6. kerületben az Isabella utcában, sávlezárás a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, és a hétköznapi lezárás a Pesti alsó rakparton. Péntek hajnalig folytatódik, péntek hajnalba pedig felváltja a, igen, mindenki nagyon jól tudja, hétvégi lezárás, de ezt majd elmondom pénteken. Metallica most a Rock FM-en, a dal címe For Warm.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, az 1999-es amerikai listavezető dal, Smash Mouth és az All Star. Később a Shrek filmek kapcsán divatba jöttek újra és újra, hát megkockáztatom, évtizedeken keresztül, hiszen most már 27 évvel vagyunk arrébb. Ó, az meg már majdnem 30. És a Smash Mouth nem csak ezzel az egy dallal dobott nagyot, hanem a Monkees 60-as évekbeli feldolgozásával, az I'm a Believer, alternatív rock köntösbe bújtatva a 90-es évek végén. Na ezt úgysem hitte volna el, a 60-as évektől a 90-es évekig senki. Itt a Dinamit és a Dzsungelharc közben, a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 6. kerületben az Izabella utcában, sávlezárás van a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Van egy buszsávlezárás a Tököli úton ma is, és aztán holnap is. Félpályás lezárás van a 23. kerületben a Szent László úton, és további félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, és a 22. kerületben a Szabadkai utcán. Is. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom továbbra is a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM kánikulával búcsúzik a július, és kánikulával jön az augusztus. Mindent elmondok, ha a hőmérsékleti értékeket sorolom, ugyanis semmiféle felhő, semmiféle csapadék nem várható az előrejelzések szerint augusztus 8-áig. A csütörtöki maximum már 35, miközben a péntek, szombat, vasárnap 37, 38 és 40 fok körül alakul, jövő hét elején pedig marad a 39 fok szerdáig, illetve csütörtökig, csütörtökre, péntekre, szombatra is még 33 és 38 fok közötti csúcsokat mond a távolabbi előrejelzés. A hajnali, illetve a reggeli hőmérsékleti értékek kezdetben 22-24, később 25-26 fokosak, és hogyha hűl a napközbeni csúcsérték 31-33 fok környékére, akkor is a reggeli indulás 22-23 fokos. Augusztus többi részében is nem nagyon akarunk kijönni a 30-33 fokos napközbeni csúcsokból, és ez augusztus 20-áig szinte biztos, hogy így marad.

93.9 Rock FM, vérző eső már pedig nincs. Asszály és alacsony vízállás viszont van, így aztán lehet, hogy az esővel kapcsolatos dalokat a Rock FM kötelezően előveszi a következő hetekben, mint például valami vudú vagy sámán táncot, és akkor ezzel befolyásoljuk az időjárást. Természetesen a jó irányba. Szenátor a zenei folytatás a csütörtöki rock délutánban a rövid életű csapat, amit többek között Somlajos is fémjelzett, hiszen a Piramis megszűnése után az alapítók Szekeres Tamás és Somlajos 1985-ben a Szenátor dalának a címe Álmodban jönnek a démonok.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 6. kerületben az Izabella utcában, sávlezárás van a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Van egy buszsávlezárás a Tököli úton ma is, és aztán holnap is. Félpályás lezárás van a 23. kerületben a Szent László úton, és további félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, és a 22. kerületben a Szabadkai utcán. Is. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom továbbra is a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 6. kerületben az Izabella utcában, sávlezárás van a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Van egy buszsávlezárás a Tököli úton ma is, és aztán holnap is. Félpályás lezárás van a 23. kerületben a Szent László úton, és további félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, és a 22. kerületben a Szabadkai út. Is. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom továbbra is a Hidegkúti úton az Örtögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Szok FM kánikulával búcsúzik a július, és kánikulával jön az augusztus. Mindent elmondok, ha a hőmérsékleti értékeket sorolom, ugyanis semmiféle felhő, semmiféle csapadék nem várható az előrejelzések szerint augusztus 8-áig. A csütörtöki maximum már 35, miközben a péntek, szombat, vasárnap 37, 38 és 40 fok körül alakul, jövő hét elején pedig marad a 39 fok szerdáig, illetve csütörtökig, csütörtökre, péntekre, szombatra is még 33 és 38 fok közötti csúcsokat mond a távolabbi előrejelzés. A hajnali, illetve a reggeli hőmérsékleti értékek kezdetben 22-24, később 25-26 fokosak, és hogyha hűl a napközbeni csúcsérték 31-33 fok környékére, akkor is a reggeli indulás 22-23 fokos. Augusztus többi részében is nem nagyon akarunk kijönni a 30-33 fokos napközbeni csúcsokból, és ez augusztus 20-áig szinte biztos, hogy így marad.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót, akinek a rock and roll csörgedezik az erejében, és minden kedves turistát. Ma július 30-án, az év 211. napján, amelyből még 154 nap van hátra, mindenkinek kellemes rádiózást kívánok. Ilyenkor már közeledünk a nyár második feléhez, és a csillagjegyek közt az oroszlán uralkodik. Brutális. A természet ilyenkor már érett a fesztivál szezon pezseg, sokan mennek szabadságra, és érdemes megállni egy pillanatra, és megkérdezni magunktól, mit szeretnénk még kihozni ebből az évből. Ha nem tudjátok, hallgassátok tovább is a Rock FM-et.

103.9 Rock FM, gyerekek, nem akárki, a ma született bárányunk személyesen az osztrák Alpokból, a világ legnagyobb izmaival és legcsodálatosabb izmaival rendelkező úriember, Arnold Schwarzenegger, az osztrák származású testépítőből lett akciósztár és politikus, aki 1947-ben született Tál faluban, egészen pontosan. Mr. Olympia címeivel a testépítés egyik legismertebb alakja lett, majd a 80-as években Hollywood felé vette az irányt és akció ikonjává vált a Terminátor, a Kommandó és Ragadozó filmekkel. Az egész 80-as évek róla szólt meg Sylvester Stallone-ról. Később Kalifornia kormányzójaként is szolgált, és rendíthetetlen munkabírása és humora tette őt örök példaképé. Ajánlom figyelmetekbe a róla szóló életrajzi filmet. Nagyon durva és nagyon motiváló, szerintem érdemes megnézni, úgyhogy Schwarzi, innen a stúdióból kívánunk neked boldog születésnapot!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, is van még egy akciósztárunk, ő nem más, mint a 75 éves, a ma 75 éves Jean Reno, 1948. július 30-án született, a francia filmsztár, akit a világ a Leon a profi című kultfilm főszereplőjeként ismert meg. Jellegzetes arca, visszafogott, mégis robbanékony játéka, olyan filmekben is emlékezetes, mint a Da Vinci Code, vagy a Ronin, vagy a Nagy Kékség. Érdekes, hogy marokkói születésű és eredetileg Juan Moreno y Herrera Jiménez. Ja, ez is még a neve. Igen, néven látta meg a napvilágot. Szóval van egy pár neve, de ő csak Jean Renault-ként ismerjük. Vagy a Leon a profi.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Szasz haverom, ez itt a 103.9 Rock FM. És hát ne felejtsük el, hogy a mai nap az az emberi barátság világnapja is. Az ENSZ 2011-ben nyilvánította július 30-án

a barátság világnapjává, azzal a céllal, hogy emlékeztessen, az emberek közötti kapcsolatok alapja a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és az együttműködés. Úgyhogy szerintem a mai nap az pont jó arra, hogy mondjuk felcsörögjünk telefonon egy régi barátot, vagy hogyha ránk mosolyognak az utcán, akkor egészen nyugodtan mosolyogjunk vissza.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 2003-ban ezen a napon mutatták be az első Karib-tenger kalózai filmet Magyarországon. A Fekete Gyöngy Átka Johnny Depp legendás Jack Sparrow kapitányát repítette világsztár státuszba. Nem, mint addig nem lett volna az, de ez abszolút mértékben egy polccal feljebb helyezte őt, azt gondolom, Jack Sparrowként. Szóval egy teljes filmes univerziumot indított el. A Disney egyetlen olyan kalandfilmje, ami egy vidámparki látványosság alapján készült, és hát természetesen világsiker lett belőle.

0: tizedik klacsok, hogy nézed! Főzi mi? Nem érted, tudsz főzni?
1: A rockzene legendái. Csak

93.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 45. július 30-án süllyedt el az USS Indianapolis, az amerikai haditengerészet egyik legsúlyosabb tragédiájában. A hajó épp az atombomba alkatrészeit szállította, amikor a japán torpedók elsüllyesztették. A legnagyobb tragédia azonban a mentés kis lelkedése volt, mert hogy napokig hánykolódtak a túlélők, és sokukat cápatámadás érte. Ez a történet egyébként Spielberg a Cápa című filmjében is megjelenik egy hátborzongató monológban.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Gyerekek, vannak ilyenek, hogy rekordhalmozók, akinek az a fétise, hogy igazából ő mindig szeretne valamilyen rekordot megdönteni, az se baj, ha a sajátja. És már egyszer azt is megdöntötte. Szóval, hogy van egy olyan ember, aki több mint 700 rekordot birtokol. No hát ő nem más, mint Ashrita Furman, amerikai rekordhalmozó, ez a titulusa neki, 1979 óta dönt rekordokat a legkülönfélébb területeken. Volt, hogy 3 óra alatt 27 ezer ugró kötelezést csinált, de futott maratont kenguru cipőben is, a rekord számlálója 700 felett járt, és 2020-ig 531 hivatalos Guinness rekordot őrzött, így hát kimondhatjuk, hogy ő lett a rekorderek rekordere. Rekord-rekorder lett.

103.9 Rock FM, hát gyerekek, én mindig is imádtam nézni a erős emberek vetélkedőket, és hát nem tudom, ismeritek-e a világ legerősebb emberének számító Hafþór Julius Björnsson 501 kg-ot emelt fel egyetlen mozdulattal. A Trónok harcából ismert hegy 2020-ban hivatalos versenyen hajtotta végre a halálos húzást, amellyel megdöntötte Eddie Hall 500 kilós rekordját. A mutatványt világszerte közvetítették, és ezzel új szintre emelte az emberi erő határait. Hát ugye Magyarországról ennek a legismertebb művelője Fekete Laci bácsi és családja.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Na, ez egy kis érdekesség a nagyvilágból, hogy egy japán mester 36 év alatt építette fel a világ legnagyobb mechanikus famakettjét ragasztó és szög nélkül. Nagyon durva. Kiyoshi Takahashi több ezer darabból álló fából készített mozgó kastélya teljesen kézzel készült, és fogaskerekek, súlyok, ellensúlyok működtetik ragasztó nélkül. Az elképesztő pontossággal megalkotott szerkezet nem csak esztétikai csoda, hanem a hagyományos japán fa megmunkálás legmagasabb szintű diadala.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy egy svájci tanár 2019-ben megmászta a Mount Everestet, miközben szemetet gyűjtött. Hát nem úgy, mint a többiek, hogy őnek ilyen magaslati céljai voltak, őnek a szemétgyűjtés volt a célja. És milyen jól tette, mert hogy András Zürcher nem hegymászóként, hanem környezetvédelmi céllal indult neki a csúcsnak. A mászás alatt 200 kiló szemetet gyűjtött össze az alaptábor és a csúcs közötti szakaszon. Ezzel hívva fel a figyelmet az ökoturizmus és a természetvédelem fontosságára. Az expedíciója példa arra, hogyan lehet teljesítményt és környezeti felelősséget összehangolni.

0: FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mala jetz, kanyetz.
1: A rockzene legendái, csak itt, a 103.9.